0: cognome Fogjager.
1: Fogjager.
0: Oh, madam. Fogjager. Ám egy hölgynek a futása is szörnyű nehéz szer. Búcsú szaván zokogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madam, miszot is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: Hol van Miss Odis?
1: Miss Odis ma ebédre nem jön el.

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj tudni.

taló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló. Hallod te ló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Bánat vagy a tör, felém ital megy. Hallod te ló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló.

hogy vagy vele. Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele. Szeretem Verlaine-t, a szép verseket, te hogy vagy vele. Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy vele.

fekta tés, ugye feleslegesz befektetés. Lám csodát, olyan ma Mississippi szállodát, hol az a rizibizi más

locomotive, locomotive me. Machete, dolog a négy a vízesét. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

más magyar rádió beszél. Jokonai rádió. Jokonai rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

stars begin to flicker in the sky.

0: igen, tíz ötven szeret igazán.
1: Sárga rigópárnak megvan minden az, ami a jó, és ezért napról napról még szebben fütyül a rigó.
0: Lennék rigó én is, és kegyed egy rigónő, és akkor majd

Árvaligó, várnak meg, van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért ebedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegegyebán. A rigó egyet füttyen, itt ott fent szervik a tán.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor Kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

De érzem, hogy ez nem lehet a sorsom, s még boldog is leszek talán. Én nem tudok a boldogságról semmit, a szívet is csak

Sőt a tonalul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

Sőt azon alul olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovatt az adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűkör hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangja.
2: Uhr. Hier Radio Bremen auf Welle 499, gleich 601 kHz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499.

0: meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli határstéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovarirtó permet.

0: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: ja jutki mimsi kui rapireli. Csalo, csala, sok csalá.
1: Lehet, hogy rossz divat, vezzük oldina, a férfi csipcsú.

Édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy.

cseresznye, édes rózsám szeretszed, hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

időktől mai napig pánoktól alján pecik, pásztoroktól izőzökig ismerik és szeretik. Ha nem tudja, figyeljen jól, nem lesz abból semmi kár. Olyan ez, mint egy legenda,

0: congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Balatonlelle legdistingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

kevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan vár.

0: Botrocába ebedo,
1: reklamiába
0: ebedo, autójába, foteljébe, mindenhová ebedo.
2: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
3: Tessék!
2: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Rádión.
3: Mi a műsor?
2: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
3: És mi a másik?
2: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
3: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
2: Igen.
3: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
2: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
3: Pénteken menjünk moziba.
2: Melyikbe?
3: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
2: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
3: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
2: És pedig?
3: Kirándulást, egy kis túrát.
2: Hová?
3: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
2: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
3: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
2: Kitűnő.
3: Na, és 17-én hétfőn...
2: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdik Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
3: Jó mulatást!
2: Magának is!

Sende søske sitmek, çoktan o sene. Çuvalıyla voltan, yengit serete. Én hazakísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, felé se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, a szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Folks, ain't that beautiful? My symphony, a masterpiece. I can hear you saying, what is that haunting refrain that I hear in the air? Here and there, everywhere. It's just a beautiful strain that keeps haunting my brain constantly. It's my melody, it's my symphony. Ink, a dink-a-doo, a dink-a-dee, a dink-a-doo. Oh, what a tune, what a tune for crooning. Ink, a dink-a-doo, a dink-a-dee, a dink-a-doo. It's got the whole world spooning. Eskimo bells up in Iceland are ringing. They've made their own paradise land singing. Ink, a dink-a-doo, a dink-a-dee. A dink-a-doo simply means ink. A dink-a-dee, a dink-a-doo.

0: Kolbász harisnya világmárka.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen Sip! Akár lagzi, akár tor, Sip, Sip, sütőpor!

Édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért. Kár, bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.

When she speaks, you would think it was singing.

sister. No angel could replace Nancy with a laughing face.

aki a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

Hey!

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, er spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören!

Aki arról suttog, hogy imád, a mamához küldöm csak, maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy ellen.

Dni, a többit halkan megsúgnám. A szívemben egy hely megürült, íme nyíltan megvallom. Kicsikém, azt én az ön számára fenntartom. Ajánlatomat most megtettem, s hogyha kitartana mellettem, sosem múlna el a jó kedvem.

mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt, azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjj el négy után, s újra együtt ülünk, kedvesem, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

Mondd, hogy nem szeret, s mindent elfelejt. Azután véget érhet köztünk ez a regény. De majd, amikor ott ülsz velem szemben, már nem lesz benned semmi gyűlölet. Érzem, nem tudsz elhagyni majd engem, és megbocsátod minden bűnömet. Holnap délután, jöjjel négy után, s újra együtt ülünk kedvesen, mint rég. Együtt álmodunk, s el nem válhatunk,

szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam, jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél, de van egy sport,

neked rekjabáltam, múlt héten a torkom, és a kedvenc csapatomat, így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind eltaláltam én. Csuda jó, a totó meg a labdarúgás, jön a pénz, milyen jó!

Nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ez hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való, van is már sok-sok hallgató, mindenki

0: Hát sóhajt ragyogó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes. Ön komfortban lakom.

0: több termelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

az igazi szív, az a hű, az a jó. S az igazi szó, soha el nem aló. Millióm a lány, akit én szeretek,

furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, por, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan. Aki álmodik, az boldogtalan.

Mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rússan festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

halált, mert szíve oly gonosz, és soha se lesz jó. Magának könnyesen volt talán, és nem tudja, hogy mi a szív. Az ékszer értékes csak magán,

Otto. Néhány krajcárért ő nékem mennyi sok jót mesél. Az a gyönyörű lány, aki magához mindig jó volt.

0: bizony a igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
2: How do you do, Mr. Brown?

kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom. Mint a cukrot, úgy szeretlek, mint az árnyék, úgy követlek, sejhaj, szöszke angyalom. A legény élet kutyának való, épp ezért busuljon a ló. Mert bizony kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom.

I am, you are, she is. He asked them to jaw, kichi delish. I will, you will, she will. Ön a legelső, helyes civil. Így most már tudnánk perfekt angolul. Tanulhat tőlünk minden angol úr. I am, you

a bestiának. Mert ő minden este bárba jár, ha zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzsal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Pillegeti minden port.

levagyos oxigénem, halálos szenvedélyem, örökös izgalomban élek mindig, hogy ez a boldog percünk majd elszáll. Tőlem el nem rabolhat csak a halál, légy jó.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

Du, was ich kenn mich!

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

kihalt az önérzet belőlem. Én megbocsátom néked minden bűnöd, minden védked, ennél többet mit akarsz még tőlem? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jut, az nap könnyes az éjszakán. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad. Mikor leszáll az alkonyod, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged, és alázatosan fel.

bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged. És alázatosan fel

Ilyet címre igény tartkosokulhat egy keveset, elmondom hát ezt a kínos esetet. Télen, nyáron kerekeket szereltem én Csepelen, ám a gondos, pontos munka nem volt víz a kenyerem.

Oda pozi esedéke. Véle, hogy ez felejteni kéte. Szuppanó, csattanó, csókot lopni jó. Rajta hát, nyújtatát, mindegy hidegbe, melegbe, titokba, remekbe,

0: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Bocsáspár, vigyem el magával!
2: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
2: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: Csodaszép, akik Dunánál ragyog a nyár.
1: Millió csillag, de szépen ég az égen, ne fél.
0: A mesés Margit sziget.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.